Gremilda, de Michael Jackson, nem a Billie Jean. De Jimi Hendrix, nem a Doce Angel. Nem Angela, nem Lígia de Jobim. Nem Lia, Lily Brown, nem Beatriz. Das 12 deusas de Edu e Chico. Até das 30 Leilas de Donato. E da Leila de Clapton